0: csak mi tudtam.
1: Két?
0: Két.
1: Ulajatá.
0: Ma.
1: Hát a csodik.
0: Ulajlecha. Ha moh nisztam.